0: Eternesean, e mai dison en palekile. Tale chalado son erroñan. Todo le inmucline pa verle gramo y eternente viringen maestigo. Tata de rutura a aldea venar. La me ashilan kota mare de anza.
1: Ej, du, det klankar när modern har sin man och sen, det angrejer jag kan modern, det var ikas.
0: Inger dele kote, jag kote kajer mamma skara mare punre puska dinastra kajamsi. Kote nazir inger de amen, ke inger dele te papare le muri pezo di tes mi chate. Tado me chico kabate tado chachimo. Kana me kabe tele ditle, e mule kade tanfra ponyo bamuri penyogri.
1: Κύριε Φαμίλια, κάς ίγκερ δε βαϊ κάς μου δάρδε.
0: Δε τα λεκά, μη μου ραντά. Χενιάν, ραλέν, κότε κόβα να σωστέ, πέλεν κοντό για κάνα κότε. Μάρε να θα με λεκά τα βέλτα, κουκολε πουνκόσο νερό βιάντα. Καρα σόρε πατόρ τσιουβάτα. Καρα δε να θα με τεχάν μας καρα μάρε πούντε πουσκάζινα. Mire de nas que do chão de chá. Me bico de meritiva tele esquerela. Mas mais ter na tesão na de chaica. Cada muri lo que me cado canchi de rojava.
2: Opra le shel tai shel ezera rome modernas tela omari pe. Intregone familien de nas puske ande vesha. Vai pa unas pe jikai omeri pe tela i deportacii. Tai mernas ande i lagrura. Kadolas pe oberš jekmia i jašela štarvar de štaj štar kana levo natura trade nas karingo komarom perdo romenca. Manušasas ketanek ide ando ungro andaj gava taj forura. Romane familie kide nas pe ketanes savala anglonimastar gindinas ket numa ingrenlem pezora kibuki bajte gina venlen registrinlen. De konik kizsánla szoszasz palafalongó dumó. Pásé pasáj dunera andi komároma, csillagerőd. Jek puránó militánto festnink, vazdó andai bár taj sastri. Lesko existenso abbasasz angla le nasisztongi vreme. Tela dújtoluma komári pekadotan laspe perdal szar internérings leger, kaj buteromen ingerdem. Levudara panda de prele. Sile állott, taj pajászló szasz. Lemanusa jégpasa jéghávrész passonasz, posudró bár. Savora direktno pahondepe zsipe pengoméri pe. Hábe nászlen. Tela rátja kivreme, szaribaj valsudrész purdelasz katar idunera, perdal le falura, de jazumávnaszte inkrempenge savoren andot rajó.
0: Vakala kademugoyile ya ande kodo gettime some kote dikle. Iskado shova chijala abdi. Kadimila kai kai kitten ne ninger de kai. Ternet muuli ne kote tarsinne. Tare mai terne muuli penyori. Ei kaave se tarsinne. Hai kerji lasse karom jake duutinne ikri. Isun kate sokerdine. Tate kleva shovurdon de muule tasopre. Jale sa muule nkide nasle ta inge nasle. Tako da la domnia de juvinde shuto prae pa muule. Jeke shuto se la kovukolin. E kaves maskala ke pulle kado na ako kajimo. Iskade shuto la oprae pa muule ta ja harige dele de juvinde. E jamsi.
2: Ivende jekmia i jašela štarvar deštaj štar sa zuralo paro brutalno. Nasvali mata po sigurna kelaspe perdal maškar le manuša, tifus, febro, taj bok. Sako je smerla svariko. Le pure čibirinas majdur, le šavurasas kon anglune smernas. Le desinjer čivorbijas pepako do sokote ando čila geruet na klas. Le romingi dukte mudaripe tela dujtoluma komaripe hasaila star avri anda historia kelila, taj dokumentacii. Lungo vreme laspe palakodokana doktor János Bársonyi, kidas ketane vitnes mor katar le manusa, szavala trainde perdal o dujtoluma komaripe.
3: Hát Komáromban iszonyú körülmények voltak, az embereket, akiket ide begyűjtünk.
2: Le romenšonas avral te la puter do ceri, te la imendeski vreme, pa onas petaj mernas jek palau haver. Prakonaslen anda jek bar gedra, kanaba nasle tam muknaslen tele andi dunera, perdal je gedra. I Ilonka jek anda kodala manusa kontra indas perdal o lagro csillagerőd.
0: E cote mere na tasper i cote ci per i di na costumere il cocimere. Ciò de me che catende to va per do de ci ca fa flo di ta se mule. Mare na so me cote cana cerba tor di va ta mu di señor. Para que de chorno cha hende patrora to de na tamma do pai.
2: Žuvia penna sarzumav nas te graven pengi nas vale šavoren, taj sar telan rat mer nas manuša zavaren ingrenas avri angla i dete hara te lelpe. La ilonka kopra žanglas te trail me kjere žanglet ingrenles.
0: El sino šavoruta tan demokrata kova, a de bok faste merelke, janes kanadena samande kodiča e katerhan, mi voja ande kapija čoro te šolo. Ai ci della fame catti o da me che c'hai, va per i medici o da te le belle. O tra l'altra ragione, ai tamari bagde di chiere già un gran pengrafle, o te mula.

0: canale Roditora sarò János Bársonyi, tai Agnes Daróczi, linete kiden ketane witness mol, rakagyile manuscienza. Savala abajek dopa seklo inger depensa pengo memorácia ko pari pe. Agnes Daróczi penel sarando csillag erőd ande Komárom szasz.
1: Komárom kasavó párot hansasz le romenge, ke bersenca palakodi feri penen ke majnász húszaszari koncentrációno lágeri. Naslen tan kaj szotélete paslön. Csíde naslete han. Nas paiso te pen. Aj kada mere nas le šavura maj anglal. Tala anglune duj kurke. Anglune duj kurke. Deš u šou žene mule. Maj butlen dar horde šavura. Pala le duj kurke aba či kere nas. Data haj faktar aba či skri sarde so de žene muline. Najamen exaktno te žanas. Feri katar kodal žanas, ko navili ne palpale, aj pene nas, vi anda kako ga vingerdine, vi anda kako, sas ko te vi katkar, vi kutkar, vi murronjamo. Le manušen, le muršen, ki di ne avri, aj ingerde ando njamco. Ke kade kere naslenca, sar le bi boldenca. Kusa familija ingre nasle, hurde šavora, romnja, kusa, savore. Feri aba agore star sa somari pe. Kodalena bacin grena savrite hachavenle, hajte grijinle, hajte mudarenle. Feri le murshen in grena savri. A jo kar o mai baro o rašaj skri sardas lil, ke po krečuno ando ber štarvar deštaj šatar kamavela. Ke le rom mai butandalen desas katolična. Aj darajle, aj mukline, avri bari so jek mi ženen. Kusa horde šavora. A resline kere, či ker, či ando ker kanči.